0: Message.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Hungarian web radio station.
4: Super DJ.

sequence starts in 10 seconds.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked.

tehát tőled lett minden.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak neked zenélünk. Yeah.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk. Kattanj ránk.
6: Kocsira wa Tokyo FM. Watashi Akashi.
7: We are here. Mérite particulièrement l'attention.
8: Because the news crew
9: are...
10: Music is different here. The vibrations are different.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket, a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: That's it. Best station around. Turn it up.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak te kezdel élünk.

The Rednecks. Shocker.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem! Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
4: Ott vagyunk már?
5: Igen.
1: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: 80-as évektől napi

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Bicsával arra. Mindenkinek kellemetesen szép délelőttet kívánok. Ez itt a Bakarit, benne pedig a Boriszkát, halljátok, itt a Super DJ Rádiós felszett természetesen megkoszokon napi zeneokozás fokozását. Kis Fall of the Flow szerzemény az elején anyám mondta, én meg továbbadom, jó szórakozás mindenkinek.

Kérlek szépen, megkedjük a mai napi zene zavar okozás fokozását, Zsocónak kellemes szép napot, jó napot, vidámságos mosolygósat, Macsi kisasszonynak is, mikor közben hallgatózásból, azt mondja nekem, hogy dolgozik, és úgy hallgat minket, köszönjük szépen, természetesen munka, mert is fantasztikusan hallhatóak vagyunk is, a Istenadónak is szép napot kívánok, ő is családostól Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből hallgat minket, és itt a kisasszonynak is, akire remélem mindenkinek sikerült kipihenni a hétvégét, Atya úristen, ezt is ki kell már pihenni, de nekem még kell egy nap, de rajta vagyok, puszi mindenkinek, Rita néni, nekünk a Rita néni, hát akkor remélem a néniségről lassan lejössz, és akkor újfent erővel vágj bele a dolgos hétköznapoknak, mielőbb is József úrnak is, hello, hello, hello, mindenkinek, aki itt van, tehát Avicii a folytatásban, és köszönjük, hogy mi le van.

Géringer mesternek is kellemes szép napot kívánok, ő is jelentkezik az itt létét kapcsolatosan bizonyítván. Írja, hogy a néni jelzőnek sztoria van. Hát képzeld el, kedves Rita, hogy nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, most érem fénytöremet. Elkezdett süt a nap. Na minden, szóval ez gonosz volt. Internet hőskorában ugye rengeteg ilyen vicces kis dolog, akkor került ki a Szalacsi, akkor a polgárjelenő hivatalba, és akkor volt egy ilyen telefonbeszélgetés, vagy hát ilyen kicsit szemét kölykök, ugye telefonbetyárkodtak, és akkor felhívták a jó napot kívánok, madár lakás? Nem, hát nem aki semmi a madár. Hát hogy tették magát hívni, és mondta, hogy mit a veréb, né, mit tudom, és akkor veréb az madár, nem? És akkor ott ilyen ne tessék szemtelenkedni nénivel. És akkor mondta a néni, hogy nénivel, nénivel, és akkor így fölbosszantották szegény nénit. És persze, nagyon nem szép dolog az időseket így piszkálni, de azért valljuk be viccesért. Jó napot kívánok, madár lakás!

Aki meg nem láttak, a nyugodtan írja, YouTube-on megtalálható, igaz, hogy nagyon régi találatként a madárlakás. Meg esetleg azt írjátok még, hogy hanyas vagy, az még okoz szép perceket a tudokozónak.

bombagyárgatásról vannak még különböző jók, itt Mere Gábor úr is küldött nekem, meg fogom nézni majd műsor után, köszönöm szépen. És persze Sultyul is írja, hogy mekkora jó volt az a bizonyos hova tűnt Démon Hill. Tehát nem is betyárkodás volt az valójában, ugye Palik Laci-nek egy elhíresült mondata. Hát így időben a Palik Lacit is kerestük, úgyhogy sokáig volt az a mondás a rádióban, hogy hova tűnt Palik Laci. De Palik Laci megvan, köszönjük szépen, és Démon Hill is megvan. Itt remélem a Super DJ Rádió is megvan, én pedig a kávét is megittam. Idióhéjban.

mert itt mögöttem labdával fókát játszik, elég nehéz így műsort vezetni. Ez legalábbis labdával zsonglőrködik, nekem pedig életem filmje pölög, mert fejbe fog verni abban a labdával. Passzírozom a rácson labdástól. Hát tessék engem itten zaklatni. Nem, hogy biztot akarok mesélni.

Mert a humorkodáshoz egy kis szeretet hagyjuk csak át nektek, amolyan gyerekzavarkeltés szempontjából vagy céljából. Azt mondja, hogy modern reklám, hát ez akkori modern reklám természetesen, de érdekes módon azért elgondolkodtató talán. Ernest Shackleton 1912-es antarktiszi expedíció előtt ezzel a reklámmal keresett társakat. Egy veszélyes utazáshoz keresek férfiakat, alacsony munkabér, harapós hideg, hosszú hónapok a teljes sötétségben, állandó veszély, biztonságos visszatérés kérdéses, sikeres visszatérés esetén viszont a hírnév és a dicsőség az garantált. Hát ugye, ha a napjaimban egy reklámügynökségen keresztül adná fel ezt a hirdetést, az valahogy így néz neki. Egy kalandos utazáshoz keresünk résztvevőket, alacsony úti költség, gyönyörű látnivalók, mókás éjszakák, jégszobor kiállítások megtekintése, ingyenes utazási biztosítása, kerüljön ön is a magazinok címlapjára. Hát igen, ez a különbség. Egyébként pedig, ha belegondoltok ebbe, azért még odaírnám azt, hogy jegesmedve pingvillátszmány abszolút előfordulhat például. Na mindegy. Na, focista kerestetik a következő feltételekkel. Ez is a vicchez köthető. Kapus. Kinyúlott régi szürke NDK-s maszkó alsó, ki az? Képesség bravúrokra, de nem pontos, szögletek beívelése, gólvonalról való végignézése, néha kijövetel, de csak kizárólag a csatárrendje megzavarása miatt, mindig a következő mese koncentrálás. Védő. Csiga kezdősebessége, ez a 100 méter per 20 másodperc, labda elpattanás 2-3 méter, megfordulás, mint a csuklós busz, és körülbelül 25 ezer féle csúnya szó ismerete használata, pitbull tekintet, darabos mozgás, és fejelés csak két kannásból utána kocsmában. Középpályás, azt mondja, hogy passzol ügy a labdával, hogy kb. 10 méteres körbe betalálj, több fölé mellé, mint ahányszor a kaput eltalálod, magas labdák nem ismerete, kevés futás, de ha kocogni tudsz, az is jó, elős csípőletet kar, és 15 köpés per perc. Csatár! 50-es IQ, sörhas, több piros, mint gold, lesz szabály, nem ismerete, plusz szinten kispad erős koptatása, de nem szükséges, hogy legyen klubod. Hát egy kicsit degradáló, persze ez nem teljesen így van, de az egy kicsit görbetőket lehet adni a focistáknak is, mert némelyik, bajban őszintén megértem.

hallgat üzenetek degradálása. Nem, elmondjuk mindegyiket. Encsik ide nekem a sziakedes Boliszka, sziatok, szuperek, Encsik a jelenléti pipa, gyönyörű szép napot kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, kellemes zenehallgatást neked, pedig jó adás Puccsika, Encsike, és Rita is tudja természetesen a Hanyas vagy te disznónak a legendáját, Karesz úr pedig írja, hogy ő is tudott telefon bötyár venni, de szétlapot, én mikor hajnalban buliból hadafele tartva barátaimat fölhívtam, mert ha én nem alszom, ő se aludjon, na most képzeld el, hogy én meg ilyen pánikszerű telefonást csináltam, ezt egy ilyen valami hajnali rendezvényen kellett ilyen quizt csinálni, és nem jutott eszembe, hogy hogyan hívták a Nils Holgersson, mondta Nils Holgersson. Na most az a lényeg, hogy az volt a kérdés, hogy volt egy ilyen svéd rajzfilm sorozat, ahol a törpéből lett egy kisfiú, rosszat tett és lekicsinyítették, aztán újra ugye nagy lett, és hogyha nem jutott eszembe, főztem a cimborámat valami hajnali tájba, és akkor hát kivertem az álmat a szeméből. Mondom, ne haragudj, nem jött eszembe, hogy hogy hívek ezt a csávot, csak az jött eszembe, hogy valami Nils. És akkor mondta, hogy Nils Holgersson, még nem mondtam neki semmit, csak kinyomtam a telefont, de nem tudta, hogy quizt csinálok. Hiszen annyira berágott a barátom, hogy visszahívott, hogy te figyelj már, segítsél már rajta, mi is valami quizt akarunk csinálni, mert fölébresztettél itt a barátaimmal, és van egy ilyen bábfilm. És csak a sárkányból annyiban meg, hogy sű, mi lehet az? És mondtam neki, hogy süső, én köszönöm, ezt lerakta a telefon, tehát barátom sem normálisabbak, mint én vagyok. És látom azért, sok mindenkinek megvan ez a történet, a madárlakás. Bandaszónak is kellene szétabot kívánok, Csorvásról jelentkezik hegesztőként, úgy mindenkinek a jelen van, megvolt a vasárnapi vásárlás? Meg, természetesen meg.

Csak egy kitérő után természetesen popularizálunk tovább. Alexander Szena, Mr. Saxobit, egy remix verzióval érkezünk. Csak itt a Super DJ Rádióban. Egyébként Viber számunk ugye 0674595, és természetesen van nekünk egy Boriszkás Sibos, az engem az enyém, ott engem tudtak elérni 0632194807 Rópisán.

Kéne szépen nagyon kellemes, az idő 26 Celsius fokot mérünk, és hideg és meleg kontinensek egyáltalán előfordulhatnak egyaránt, úgyhogy maradhat azért az elviselhetőség határán belül az időjárás, legalábbis erre van terv, aztán jön majd a forróság, és a nyári ruha mindenképpen legyen rajtunk, mert kedvelően a sok töpsítés mellett időnként megnövekszik a komoly felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután 29 fok körül alakul az ország legnagyobb részén a hőmérséklet, és tényleg változni fog ez egyébként, hogy exponenciálisan fog nőni a hőmérséklet, ha szerdán kezdődik a bizonyos hőhullám. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felül alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre lesz kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután viszont már 29 és 35 fokot is méretünk. Csütörtökön folytatódik a napos száraz meleg idő, többfelé lesz élénk Sopron környékén, időként erős a déli szél. Hajnalban 12-21 közötti értékeket mérünk, délután majd 32-37 fok közé tetőzik a hőmérséket. Pénteken is marad a napsütés, csapadék nem valószínű, több helyen készülhetünk trópus éjszakára, délután elérheti a hőmérő higanyszála 39 fokot is. Ezért az orvosmeteorológusok is már figyelmeztetnek, hogy bizony kedden párhuzamosan a magasban már kezdetét veszi a melegedés, felerősödhetnek a melegfronttal érzékenyebb panaszai is. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbokká tehet minket. Az UV sugárzás 16 óráig nagyon-nagyon erős, extrém is lehet, úgyhogy mindenféle vigyázzunk a bőrünkre, és sok-sok folyadékot is vigyünk be a szervezetünkbe. Közlekedés meteorológia. Kedden a többfelé megélénkülő nyugati észak-nyugati szél kicsit csökkenteti a járművek menet stabilitását, sose hagyjuk a gyermekeinket, idősen illetve a házjáratot tűzönapon álló zárt járműbe egy percre se, balesetmentes közlekedést kívánunk, és a pollen jelentésekről annyit, hogy a csalánfélék magas, gombák közepes, Libatov, Kender, Hárs félék vannak alacsonyan a koncentrációban a levegőbe, útifűk is alacsonyan, Balatonnál pedig, hogy kérem szépen Kender szintén sok napsütés várható, számottevő csapadék nélkül, a csúcsfőmérséklet 30 fok közelében alakul, a hőmérséklet szintén nagyon-nagyon meleg lesz, a vízfőmérséklet pedig 22 Celsius fokos, erre lehet készülni, és természetesen nem sokára mondok közlekedési infókat is.

vannak jelen esetben közlekedési információk. 15-es frissítés szerint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán új hartyány után munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható 5 kilométeres már a torlódás. Az M5-ös autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 65-es kilométertől a 63-as kilométerig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. A 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán szalmabálák borultak az útra, a 200-as kilométernél csak a félútpálya járható. Veszprém vármegyében a Balaton felvidékén viszont tart már a hagyományosnak számító Művészetek Hölgye Fesztivál, ezért a rendezvény ideje alatt szokásosan a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométer között erős gyalogos járműforgalomra kell számítani. Annyit mondanék, hogy a gyalogosok néha dülöngélnek, azokat is ugye tessék óvatosan megközelíteni, attól, hogy valaki részeg nem kell feltétlenül azt elintézni egy elütéssel, úgyhogy vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra, mindenkire közlekedésre, mert oda is, ahova elindultunk, oda is oda várnak, mert talán egy jó ebédre is. Ilyen a Viszkis csapata, és ez a Rumalasszony.

Igazán Sócsónak ma sem maradjon ki napiban meg nélkül a történet. Hát egy rövidet azért ide eliszkedek, ugye tegnap volt elkezdtünk egy új projektet, egy új melót, ami az elég borzasztó hajnalba kell kelnem, mindegy is. A lényeg az, hogy hát közlekedünk már megint, most nem az autópálya mellékutakon, és üzenem mindenkinek, aki autóba ül és vezet, hogy a reflektort azt nem kell mindig nyomni, ugyanis nem látunk tőletek. Világítasz, hiába jelzünk vissza, ne világítsál. Tegnap 25 kilométeren keresztül jött valaki, majd a barom mögöttünk reflektorral. Napközben levilágította az arcunkat teljes egészébe. Nem látunk, balesetveszélyes, tilos is, meg is büntetnek. Tessék már odafigyelni, ezeken az autókon minden visszajelzés működik már. Vegyük már azt a rohadt világítást, mert zavarod a másikat. Köszönöm szépen!

Annak én a gyors kosmos állat még a Boriszkó felőtt, Párdi Szabolcs úr bizony nem akárhova ment el kocsmázni, és kocsma túlára Kazasztánba található helyeket keres fel. A CIA írja nekem, első Kazasztáni napokon szakadt az eső, nem volt mit tenni, fölfedeztem néhány helyet, persze esőre kell fogni, hogy ne? Az elsőt a pénzváltó mellett egyből meg is találtam, leginkább orosz kisüzemi söröket, és mídeket árulnak átlagban, nagyjából 1300 forint körül. A míd zseniális volt, és a sör is egész jó, a hely pedig a Hoppers Bán Zelszokán Almati Kazasztánban található. Hát a hely egyáltalán meg nem mondanád, hogy nem egy angol kiskocsmát látogattál meg. Nagyon szép, nagyon tiszta televíziókkal, nagybárszékkel, teli sörös hűtőkkel, és olyan sörökkel, amit én sem ismerek, mert a midet azt nagyon szeretem. A mid egyébként egy ilyen orosz sör különlegesség, aminek a borítóján, mondjuk a melinek medve van. Hát medvére mindent el lehet adni Oroszországban, és nagyon-nagyon-nagyon finom, bár kicsit erős az ital, és vannak itt különböző fekete erős sörök is, hát azt tényleg csak a haladóknak ajánlják. Úgyhogy mindenképpen ajánlom is meglátogatni, hogyha Kazasztánba vinné utatokat, a jóisten ez a Hoppers Bar Zelszokán egy kicsikét, nem csak a remény miatt, mint ahogy a név adja, hanem azért, hogy nem biztos finom sörök vannak. Köszönjük szépen Párdi Szabosnak, fogyasztatok ma is felelősséggel, mindjárt mondom a Boriszkóba, iszok még egy kis kávét, addig is a Marc Antonionóta hadd szóljon, ez a Rain Over Me.

0: Remix by DJ Khan.
1: Hát hirdetj szépen, a napi horoszkóp 2026. július 28-a, kocsokkal kezdünk, mint mindig ilyenkor. Azt mondja, valószínűleg jó ideje érzed, hogy eltávolodtatok egymástól, a pontos embertől mégis nehezen engedett a közös múltat, kedden világossá vált bizonyos kapcsolatoknak, nem azért kell véget érni, mert valaki hibázott. Bikák! Rengeteg energiát fektettél a munkádba, miközben az eredmények talán lassabban érkeznek, mint remélted. Tarts ki még egy kicsit, mert az elismerés nincs messze. Ez jó hír. Ikreg, a kételyeid eddig több lehetőségből tarthattak távol, mint bármilyen külső akadály. Kedden ne akarj rögtön mindent megoldani, készíts tervet. Rákok, nem csak érzelmi támogatást, hanem pénzügyi segítséget is, vagy gyakorlati szívességet is jelentett a mai nap. Kedden húzd meg világosabban a határaidat, és ne érezz bűntudatot egy indokolatlan visszautasítás miatt, persze nem is kell. Oroszlán, egy közeli kapcsolat fontos fordulóponthoz érhet, és olyan kérdések kerülhetnek elő, mint az összeköltözés, az elköteleződés, vagy a közös jövő, de ne sürgesd a választ. Szűz! Lehet, hogy egy rossz rutin, egy túl kevés pihenés, vagy a munka a magánélet közötti egyensúly hiánya már a közérzetetre is hatás.

Ne ragaszkodj mereven az eredeti terveidhez, mert egy spontán programban vagy véletlen találkozás sokkal érdekesebb irányba viheti a napodat, most egy könnyednek induló ismeretségből is fontos lehetőség születhet. Bakmint Boriszka, egy pénzügyi kérdés, amelyet eddig rendezetnek próbáltál látni, valójában még mindig függőben lehet, talán egy kifizetésre, béremelésre, vagy más bevételre vársz, és kedden biztató hírt kapasz. De jó, ettől függetlenül ne költekezz meg gondolatlanul, a hirtelen jött összeg egy részét érdemes félretenni, mert hamarosan olyan kiadás merülhet fel, amelyre jobb előre felkészülni. Na most ez jó hír vagy rossz hír, mindenki döntse el, vízöntő. Régi szokások, kapcsolatok vagy meggyőződések már nem feltétlenül illenek ahhoz, az emberhez, akivé váltál. Most lehetősége nyílik arra, hogy lezárd a múlt egy fejezetét, és önazonosabb irányba indulj tovább. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a hal a horoszkópja, csend a naplóírás vagy egy hosszabb séta segített rendet tenni a gondolataid között. Elsőre kényelmetlen lehet ugyan, de végre megmutathatod a tehetségedet, megkaphatod a régóta várt elismerést. Na, elismerés van, ilyen hiány, de remélem ez mellett is hallgatok. Legalábbis engem mindenképpen délig, mert hogy még hozok nektek kellemes zenéket, és egy-két érdekességgel sem maradok adós. Stick Figure a folytatásban érkezik a dal, ez az Angels Above Me.

pontos idő 11:11, azaz mindegy, múlt 2 perccel. Itt a Bakelő benne pedig a Boriszkát halljátok. Jennifer Thompson a folytatásban, és Justin Thompsonnal pedig Jánnel jöjjünk. Jön egy őrült világ, ez a Mad World.

kecsegtetnek az idősek otthonában az időseknek teljes ellátással, de hát azért nem mindig sikerül ez résmentesen. Például a hír szerint tilos volt az idősek otthonában az alkoholfogyasztás, de egy nő harcolt a bulizáshoz való jogért. Mi történt valójában? Ez Genesisben egy 82 éves minnesotai ötszörös nagymamának, Anita LeBrunnek nagyon nem tetszett, amikor megtudta, hogy az idős otthonban, ahol lakik, hatályos jogszabályok szerint nem szolgálhatnak fel alkoholt. Hát a Franciaországban Champin településen található idős otthon 2025 áprilisában a helyi hatóságok felszólították, hogy szabályszegés követnek a rendezvényen, de most nem arról van szó, hogy ott folyjon a sörból pálinka, hanem arról szólt, hogy az intézményben pesgővel akartak koncintani, hogy megünnepeljék a felújítások végét, ám a rendőrség közölte, hogy ez tilos. Ahogy mint, akkor a hatóságok előtt fénydelült erre, a szokásos kedd és csütörtök kitalozás, ez a happy hour is, melynek során egy lakó maximum 2 italt kaphatott. Na, LeBron ezért kétszer is tanúskodott a minnesotai törvényhozók előtt, azzal érvelve, jogszabályok teljesen észszerűtlenek, és meg kell változtatni őket. Attól, hogy idősebbek vagyunk és idős otthonban élünk, nem kellene, hogy kevesebb szabadságunk legyen, mint bárki másnak, mondta a képviselőknek. A képviselők igazat adtak neki, és elfogadták a nagyszülők happy hour-ja néven ismerté vált törvénymódosítást. Áprilisban a javaslatot megszavazták, majd júliusban Tim Walz kormányzó aláírta azt, így lehetővé vált az intézmények számára, hogy különleges eseményeken engedély nélkül szolgálják fel alkoholt a lakóknak és a vendégeiknek, amennyiben ugye ezt előrejelzik az államnak. A elfogadásának megünneplése okán Walz kormányzó ellátogatott LeBron idős otthonába, hogy kocincsanak egyet. A törvény augusztusban lép életbe, ebből az alkalommal a Champagne otthon egy egész napos bulival ünnepel majd, ahol Elvis imitátor, élőzene, étel és természetesen alkohol is várja a lakókat. Gratulálok a nénének, és így van, nem szabad a szabadságot mindenféle észszerűtlen törvényekkel összezavarni, még akkor is, hogyha ez valamilyen szinten talán az ő hiabukat is szolgálják.

Na, és hát természetesen Dinikének is kellene, mert szépen kívánok, köszönjük, hogy te is velünk vagy. Így ezek mindenkit köszönteni, meg jelezni, hogyha írtok reagálni rá, nem mindig sikerül. Nagyszerű eldolgozásokat is hoztam nektek, mint mindig, hogy megszokottátok tőlem. Swide B érkezik, ő az elképedő dal, pedig egy klasszikus. Letik Fernandez Nota, ez a Born to be Alive.

csak is aztán pedig nem más, mint a Max. Ola pedig, a Mini Sláger, Love Me Myself. Felveszem meg 0-7-45-95-95-95-ös bizony. Moviskás mobiltelefonszám, tipikusan privátbulikkal, 0-32-19-48-07.

nem mindenki értékeli a kajás különlegességeket, még akkor sem, hogyha egy Michelin csillagos sép esetlegesen extrém ételekkel próbálkozik. Mégpedig hangyás desszertért küldhetik börtönbe a Michelin csillagos étterem vezetőjét. A hír szerint egy év börtönbüntetés és 20 millió won bírság kiszabását kérte Szöulban működő két Michelin csillaggal kitüntetett étterem vezetőjére az ügyészség Dél-Koreában, miután kiderült, hogy az étterem szállított hangyával megszólt sorbetet kínált a vendégeinek. A koreai hatóságok a különböző közösségi média posztokból értesültek a hangyás fagyiról, majd mivel az ország törvényei csak 10 ízeltlábú féle, többek között ilyeneket lehet, hogy szöcskék, lisztkukacok, sejem, hernyó, bábuk felhasználását engedélyezik ételalapanyagként, vizsgálat indult. Ügyészség szerint az étterem 2021 óta szerzett be szállított hangyát az Egyesült Államokból, még azt még importálni is kellett, és Tájföldről, a rizett lábúakkal ízesített sorbetből pedig 4 év alatt eladott 12 000 darabot, amivel több mint 120 millió, körülbelül 26 millió forint bevételre tettek szert. Az étterem vezetője azzal védekezik, hogy a hangyát egy 15 fogásból álló kóstoló menőnek csak egyetlen eleme tartalmazott, az is csak akkor, hogyha a vendég úgy kérte, hát az képest elég sok az az alak. A séftek pedig, akik korábban Dániában és Egyesült Királyságban és Ausztráliában is hangyát szállított hangyát, azért, hogy savasságot adjon egyes fogásnak, fogalma sem volt róla, hogy Dél-Koreában ez illegális. Ítélet hirdetés szeptember 2-án várható az ügyben. Azért mondani szokás, ambivalens érzéseim vannak, hiszen ezt nem kötelező megenni. Mert nem tudom, hogy mi benne az illegális, eleve már az ijesztő. Igen, tudom, hogy keleten nagyon sok fél olasmit megesznek, amit mi nem, és fordítva is így van. Ettől függetlenül azért nem gondolom azt, hogy ez akkora nagy bűn lenne. Nem kötelező megenni. Az rossz lett volna, hogyha azt mondja, hogy túros palacsintát kínál, aztán helyette hangyás palacsintát. Szerintem, na! Eleve a folytatásban? Na, de lesz pedig a szexi, ami

Hát hirtelen a Szabik a Szabolcsok, a Szabikák az ünnepeljük a mai nap folyamán. Nagyon boldog névnapot, kedves Szabolcsok! A Szabolcs természetesen magyar eredeti jelentése istenetlen. Másodlagos érdekes névnapok is vannak ma. Ada, Adelina, Adina, Nauzika, Alina, Barcső, Szerina és Salamon névnapot is nélhetünk. Holnap majd a Flórák és a Márták ünnepeljük a névnapjukat. Nagyon boldog névnapot nekik is. A Szűcsi napcsit ma se hagynám ki. Nagyon boldog szónapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

érdekes, hogy látomot a múltból azért hogy hozzak nektek. Hát én nem annyira vidám látom, 112 éve az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött ugye a második, az első világháború, bocsánat. A 486 éve 8. Henry kivégeztette Thomas Cromwell-t, miniszterét, ugye, és elvett 5. feleségét, Catherine Howardot. Opa, volt az a Henry, nem? Nem. 232 éve guillotinnal lefejezték Maximilien de Robespierre francia ügyvédet, a forradalom ugye egyik vezetőjét. 175 éve elkészült az első tudományosan is használható fotó a napfogyatkozásról bizony. 139 éve született Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész, aki ugye minden modern stílus irányzatra jelentős hatással volt. 76 éve Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 111 éve született Charles Hepton, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálójának tartjuk őt. 107 éve Gyöngyösen született Bálint György, azaz Bálint gazda kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. 97 éve született Jacqueline Kennedy, egykori amerikai First Lady volt, és 84 éve született Somogyi Győző, Kossuth és grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol a mai napig. Neki jó egészséget kívánunk természetesen. Én pedig egészen pontosan délig itt leszek mi veletek, remélem ti meg velem.

Mire szerint a mai napon már mindenképpen találkoztatok még itt az ételen keresztül Zsolti Ruszánnal, 20 órától csak a konzert helyett a lecsóba, és persze azok is érdemes hallgatni a szuper DJ-rendet, mert jó zenében, jó hangulattal és emléképlesztéssel várunk mindenkit.

meg nem tartod, vegyetek boldogok igazán, egy rendnyelvű felvételek, köszönöm meg a figyelmeteket, remélem, hogy legközelebb is, mert nem tartodok, addig is jó szuper DJ Radio hallgatást, az evét, az új étvágyat, a kettes pedig túlélés, sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: my cup of tea.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Van más?

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Me gusta a mí, así, me gusta a mí.

dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. 9 is a classic.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen.
5: Okay.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

puta. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

It's a natural grace. Or watching.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Hát, hölgyek és urak, sziasztok, nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy keddenként én mindig hozom nektek a 90-es évekből a nagyszerű sláger és a bulizós zenéket. Ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást, és hát a lényeget, jó zenehallgatást. Hát gyerekek, tudjátok, hogy van nekünk Viberünk, én azt mondom nektek, már nem is mondom a számot, mert már mindenki kívülről fújja szerintem. Bízzatok mindenkit, hogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és írjatok nekünk, a műsorvezetőknek, ugye nekem is, és hát a lehetőséget fenntartom, hogy írjátok meg, hogy melyik az a zene, amit szeretnétek hallani, tehát van zenei kérésre lehetőség, gyertek, írjatok, tartsatok velünk, és érezzétek jól magatokat. Közben Mazsi már jelezte is, hogy velünk van, és ugye, hogy jó volt a kezdés. Hát Mazsi, nagyon örülök, hogy tetszett neked az első zene mindjárt, ugye? És azt írja Mazsi, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm szépen, és én ugyanilyen jókat kívánok neked. Gyula barátom, ő is már jelezte, hogy itt van velünk, ugye Viberen írja. Szia, jó adást kívánok, buli van Gyula nálunk. Mindig buli van. Egyébként ez köztünk lehetne egy jelszó is, hogy buli van, mert hát ugye te mindig írod, mindig, hogy buli van. Hát köszönöm, hogy ezt írod, hogy buli van. Ez azt jelenti, hogy neked is tetszenek a nagyszerű zenék itt a Super DJ Rádion. És hát Isa István barátom is itt van velünk, aki azt írja, hogy gyönyörű estét kívánunk néked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család jelen. Nagyon örül, hogy itt vagy, már vártunk szuper zenei, zenés zenei estét, és hát ugye nagyon-nagyon jó zenés este elé nézünk, István, ezt már te tudod. Hát úgy van, ahogy gondolod, nagyon-nagyon válogattam a zenei összeállítást, de úgy válogattam most, hogy legyenek ismert zenék, és legyenek olyan zenék is, amiket kevésbé ismerünk, és ma is lesz az a fél óra, amit csak a zenéről szól, tehát amikor én nem beszélek bele abba a fél órába, és azok olyan zenék, amiket érdemes végighallgatni. Hát sajnos, ugye nem is mondtam semmit, és ez a zene, ez már elment. Hát gyerekek, nem tekerem vissza, mert nagyon-nagyon sok zene van, és akkor mondok egy olyan nevet nektek, amit ismertek, szerettek. Kapella, a Kapella együttessel folytatom a műsort, és ne feledjétek el, hogy van lehetőség kérni zenét

Bocsánat, gyerekek, azért azt is elárulom nektek, hogy én csalok, tehát zenében és zeneileg mindenféleképpen csalnom kell, már csak azért is, hogy legyen egy kis változatosság. Nos, nagyon régi zenét fogok játszani, természetesen a 90-es évekből, csak hát most nem Eurodisco, nem Dream Dance, hanem reggae zenét fogok játszani. És hát ugye köztudat, hogy azért a 90-es években a reggae zene vett egy fordulatot, és hát olyan nagyon-nagyon bulizósá vált. Mondom az együttesen nevét, You Call Rose. Hát nem tudom, hogy mond-e ez nektek valamit, de hogyha meghallgatjátok, lehet, hogy eszetekbe jut, hogy jó, de régen hallottam.

Hát gyerekek, egy kis technikai káó, mert hát házi azt írja nekem, hogy üdvözlet a hallgatóknak, szép estét Zsolti, jó zenéket mindenkinek. Szeretném, ha lejátszanád a Moho Sapiens Angyal Bőrben című számát, és hát köszöni is, közben én meg, tudjátok, van egy pótméter, ami a hangerőhöz van, hát nem toltam föl, mert hát ugye amikor beszélek, lehúzom, föltolom, és most így felejtettem, de mindjárt küszöbölöm a hibát.

Hát, hölgyek és urak, megint egy stílusváltás következik itt nálunk, és egy kérés fog teljesülni. Moho Sapiens Angyalbőrben című dalát fogom játszani házi barátunk kérésére, ami már is indul.

barátják, az én kedvenc, egyik kedvenc együttesen zenél a következőkben, az Imperio együttes, és azt mondják, hogy Veni, Vidi, Vici, ami egy rádiomix feldolgozásban szól.

Gyerekek, én azt mondom, hogy ez a zene, ez így, ahogy van, megunhatatlan. Nos, közben a Márkó, vagy Mirko, aki Tennessee-ből írt nekem, azt írja, hello, szeretném kérni a To Fabiola Love You Up című számot. Hát nincs is ezzel semmi probléma, úgyhogy már is küldöm a muzsikát Tennessee-be.

Hát gyerekek, Mazsi azt írja, hogy jók a zenék. Hát Mazsi, figyelj, ezután már csak jobb zenék jönnek, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy maradjon velünk, mert hát innit fogva már tényleg nagyon jó zenék jönnek. Mondom a következő együttest. Double Action, hát nem tudom, hogy ismerőse az együttes, de a zene címe Light My Fire, amit megint csak egy rádió mixben fogok játszani, és hát ebben az az érdekesség szerintem, hogy mindenki ismeri, mindenki szereti, és az érdekesség az, hogy nagyon-nagyon régen hallottátok

Nos, gyerekek, még mindig nagyon erősek leszünk zenében, ugyanis olyan együttes mondok, akiket mindenki ismer, tehát a csapatot, az Army of Lovers nevét mondom, és hát figyeljetek, hogy mit jelent a magyarul mit jelent a zene címe, felvonulási ágy. Hát gyerekek, hogy lehet egy zenének ilyen címet adni, és mégis hatalmas a muzsika.

Hát gyerekek, ez a zene, ez őrület, ugye, hogy van az Army of Lovers alattuk, és hát ugye ez a zenéje is az a muzsika, amit majd mindig meg fogunk hallgatni. Hát nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a zenei összeállításban olyan zenék szólnak, amelyiken mindegyike vagy egy rádió edit verzió, vagy pedig egy rádió mix. Ez nem véletlenül van, ez teljes mértékben direkt van így. Nos, hát közben Encsike is jelentkezett, és azt mondja, vagyis azt írja: szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsikei jelen, mint mindig. Gyönyörű szép esét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, itt vagyok ám. Rég csak hát foglalt volt mindkét kezecském, és írni nem igen tudtam, de a zenék kiválók, mint mindig. Jó adást kívánok, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, és hát én megkívánok neked nagyon jó zenehallgatást és jó pihenést ezekre a zenékre.

Nos, gyerekek, tudjátok-e, hogy milyen az, amikor egy zene nem jó, de mégis kedves? Hát én egy ilyet fogok most nektek mutatni, és abban is biztos vagyok, hogy ismeritek ezt a zenét, az előadó Paco. És a zene címe Lollipop. Tudti, hogy hallottátok már ezt a zenét, és még buliztatok is rá, bár én hozzáteszem, hogy ez egy nem egy jó zene, de kedves és aranyos.

tudja, gyerekek, hogy annak idején a 90-es években azért erre a zenére azért nagyon-nagyon sokat, és milyen jól lehetett táncolni, ugrabugrálni, tehát jókat bulisztunk erre a zenére is. És hát azért ezt a zenét is úgy már valahogy feledőbe tettük, de én mindig előveszem azokat a zenéket, amiket már majdnem elfelejtettünk. És hát közben, séta közben, kedves Mónika írja nekem, hogy szia Zsolti, én is csatlakoznék a többiekhez, hazafelé sétálok, éppen a te zenéiddel a fülesemen, hát Mónika, azt mondom neked, hogy figyelj oda, mert amikor tudod, be van dugva a fülünk, azért én szeretem a jó nagy hangerőt, és gondolom, hogy te is, mert a jó zenék megkívánják a hangerőt, és hogyha autó jön, nem fogod hallani, tehát ilyenkor, amikor be van dugva a fülünk, sokkal-sokkal figyelmesebbnek kell lennünk. Nos, hát folytatódik a műsor, hamarosan lesz olyan, hogy én meg se fogok szólalni egy fél órán keresztül, azok is nagyon-nagyon nagy muzsikák lesznek, de a következő muzsikám sem gyenge, az előadó, a Slam, és azt mondják, hogy Back to Music, gyerekek, nagyon-nagyon zene jön.

Gyerekek, ugye azt tudjátok, hogy ez volt itt a Kalinka, és ez is egy nagyon-nagyon jó kis rádióverzióban. Nos, a következőkben már a Snipers következik, és a zenéjük címe Fire.

Nos, gyerekek, a következő fél órában nagyon komoly zenék fognak szólni, olyan zenék, amikben nem szabad belebeszélni, és hát nagyon jó szórakozást kívánok továbbra is mindenkinek, és ugye majd jövök. Nos, hogy mit fogunk hallgatni, mondom a nevüket. Legelőször a Boyz II Men együttest, és utána meg majd még jobbakat.

Gyerekek, hadd mondjam el nektek, hogy ezt a zenét milyen verzióban hallgatjuk. Hát ez nem gyenge verzió, és azért ugye azt is mondom, hogy a 90-es években jelent meg így ebben a formában. Rob DJ, Euroclub Mix és Radio Edit ilyen verzióban hallgatjuk ezt a zenét, és hát bocsánat, hogy belebeszélek, na, de szeretnék nektek valamit mondani. Fogok én hozni nektek egy olyan zenei stílust hamarosan, amit még én nem hoztam. Persze kollégák már hozták, de van nekem még másik kedvenc zenei stílusom, és azokból is szeretnék nektek mutatni olyanokat, amik nagyon-nagyon-nagyon befutó zenék, ez pedig, figyeljetek, hogy mit mondok, Classic House. Nagyon ott van a topon ez a zenei stílus, bulizós, iszonyatosan bulizós, pörgős zenék. Tehát olyan zenékkel fogok jönni, amiket még nem hoztam, még egyszer mondom, hamarosan Classic House-szal fogok jelentkezni.

a következőkben pedig az Aréna együttes fog nekünk zenélni, és azt mondják, hogy Fly Away, és ugye ezt sem az eredeti verzióba hozom, hanem Club Mixben.

Kedves gyerekek, ez is már a Solid Bass együtt, és ma már tőlük játszottam egy zenét, de ezt sem tudom kihagyni, természetesen Rádió Mix verzióban. Mirror, mirror, hát gyerekek, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És hát ugye, amint mondtam, legközelebb, amikor jövök hozzátok, egy olyan zenei stílust fogok hozni, amit még tőlem nem hallottatok, ez pedig majd a Classic House lesz. Hát gyerekek, hogy mikor lesz ez, hogyha lesz hétközben 8 óra, vagyis 20 óra körül után vagy előtte szabad hely, akkor én jönni fogok ezzel a zenei stílussal, az biztos. Ha mondjuk nem, akkor vasárnap azt tudti, hogy itt a Classic House tombolni fog. Hát gyerekek, holnapra mindenkinek nagyon kevés munkát kívánok, aki mondjuk még dolgozik, ugye éjszakás, annak azt kívánom, hogy gyorsan, nagyon gyorsan teljen el az éjszaka, menjen haza pihenni, vigyázzatok magatokra, és hát amint tudjátok, jön a hőség, melegszik az idő fölfelé, vigyázzatok egymásra és a magatokra is. Sziasztok, további jókat kívánok mindenkinek!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: I see the sun.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.